0: Plan. Plan, plan. Plan. Plan. Pilav? Plan. Aha! Balon?
1: Ne?
0: Roket! Uzay!
1: Olmaz!
2: Yok!